A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Dog Show.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Örög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

sejt. Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, én

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltam.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 15-e van, kedd, reggel 6 óra.
2: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Star Wars rajongók figyelmére számítanak. Megtartották a Kereszt és Félhold nevű rendezvényt. A tetejére borult egy személyautó tegnap. Szendi Hajni vagyok. Korlátozzák pár napig a forgalmat. A közlekedőkre közvetlen veszélyt jelentő fák eltávolítása miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Pécs és Orfű között. Szeptember 21-től 25-ig tudtuk meg a Mecsekerdő ZRT-től. Kiemelték, a biztonságos közlekedéshez szükséges beavatkozásokat korábban augusztusra tervezték, de azokat a turista szezon zavartalansága érdekében inkább néhány héttel elhalasztották. A Pécs és Orfű között vezető 6604-es közút Pécs és Remeterét közötti szakaszán a munkálatok idején idéglenes forgalomkorlátozásokra, útszűkületekre és lassabb haladásra kell számítani. Az autósoktól kérik, legyenek körültekintőek. Karbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-ig a pécsi fővonalon, tudtuk meg a MÁV Informtól. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez kapcsolódó 20-30 perccel korábban indulnak. Indulás előtt tájékozódni érdemes. Jönnek az ikonikus figurák, ismét Star Wars napot tartanak a pécsi kultnegyedben. A kultikus filmsorozatból ismert karakterekkel és élethű droidokkal is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a negyedik pécsi Star Wars napra, tudtuk meg a Zsolnai örökségkezelőtől. A Zsök, a DK Kohó, a Banks Props és az 501-es Légió Magyarországi Helyőrség által szervezett eseményen a látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletébe. Megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy klasszikus vadász birodalmi űrhajó pilóta ülésébe, és a Hansba is. A rendezvény leglátványosabb eleme a nap folyamán két alkalommal induló felvonulás lesz majd, mint egy 150 jelmezes részvételében. A magyar-horvát határ mentén működő vállalkozások számára megjelenő Európai Uniós pályázatot mutatnak be Pécsen. Szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismerhetik meg a résztvevők annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködéseit segíti. A program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től kezdődően lesz lehetőség, tudtuk meg a Baranyai Vármegyei Fejlesztési Ügynökségtől. Az Interreg program részeként megnyíló pályázat célja a határ két oldalán működő kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Az idén országszerte 26 helyszínen várják érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok napján. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, család és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthona is. Budapesten több piac és vásárcsarnok is be fog kapcsolódni ebbe az eseménybe, de itt Baranyában is lesz két résztvevő, a Komlói Piac és Vásárcsarnok és a Pécsi Vásárcsarnok. Harmadik alkalommal rendezte meg a Pécsi Annus Pannonius Múzeum a Kereszt és Félhold rendezvényét, amely a késő középkor és a török hódoltság korát idézte meg a belvárosban Pécset. A táborok a históriás udvarban nyíltak meg, amit aztán a látogatók végigjárhattak és harci bemutatókon is megismerkedhettek a kor fegyvereivel, illetve viseleteivel. Tárlatvezetéseket tartanak a Klimó könyvtárban, melynek során a történetével és a könyvgyűjteményének legérdekesebb darabjaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A vezetés során az állandó és időszaki kiállításokat is megtekinthetik a résztvevők. A tárlatvezetéseket szeptember 19-én 10 és 13 órától tartják, a részvétel ingyenes. Könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon, rengeteg workshopon, kísérőprogramon vehettek részt azok, akik ellátogattak a Pécs Lit irodalmi fesztiválra. A szervezők az eseményt sikeresnek minősítették. A program egyik része volt, hogy megnyílt Harangi István fotókiállítása, amely a Tudás Központ földszintjén tekinthető még meg szeptember 30-áig. 17. alkalommal szervezik meg a veterán jármű találkozót Mohácson. Szeptember 19-én várják délután 2-től az érdeklődőket. A program a Mohács 500 rendezvény sorozathoz kapcsolódik. A nyilvános program 14 órakor a járművek kiállításával indul majd el a mohácsi Deák téren. Szeptember 19-én szerb folklór estet tartanak Mohácson, a helyszín a Deák tér lesz majd. Délután 4-kor indulnak el a programok, egymást érik majd a koncertek, a táncbemutatók. Az esemény a Magyar Szerb Kulturális Évad programjaként kerül megrendezésre a Mohács 500 emlékév keretében. Élőzene, néptánc, hagyomány, balkáni ritmusok. Elviszik a lomokat, tudtuk meg a Délkom Nonprofit Kft-től. Szeptember 14-e, 15-e a Szilvás Somák Kenderföld Mecsek Jánosi Kisbattyán városrészek napja. Szeptember 21-én és 22-én jön Körtvélyes Kökönyös Dávidföld Mecsekfalú Sikonda, 28-29-én pedig többek között a Belváros. Többen érezték. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya megyei Sejétől mintegy 18 kilométerre. A Honrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint a rengés 5 óra 47 perckor következett be, és 2,5-es magnitúdójú volt. Nem érkezett lakossági bejelentés károkról. Újabb baleset. A tetejére borult egy személyautó a 6-os számú főúton Mecseknádasnál, a 170-es kilométer kő közelében, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. A hétfő délutáni balesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt. Sikert sikerre halmoz a 400 méteres gyors úszásban és a dobogóra állhatott Konkoly Zsófia Törökországban zajló paraúszó Európa bajnokságon. A PSN ZRT Pécs sportiskola háromszoros paralimpiai bajnoka szoros versenyben szerzett bronzérmet, így három számban már három érmet gyűjtött a kontinens viadalon. Tovább jutott a PMFC a Magyar Labdarúgó Kupában. A PMFC szombat délután 3-2-re győzte le a másodosztályú Tiszakécskei LC-t a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Így bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé. A pécsiek a 38. percben Novák Zsombor révén szerezték meg a vezetést. A találkozón 5 gólt született. Ebben a hónapban is többször bemutatja a Bóbitta Báb Színház Pécsett a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves gyerekeknek szól, várják a családokat. Ismét irodalmi séta indul a Zsolnai negyedben. A gyönyörű parkban a műemlék épületek és az árnyasfák között az irodalmi alkotások kíséretében járják be a történelmi helyszínt. Híreink végén az időjárásról. Köddel párával indult el ez a mai nap, de hamarosan ez köddé válik. Gyorsan megfordul a helyzet, felszakadoznak a felhők, egyre több napsütés érkezik vételkörzetünkbe. Délután igazán szép őszi időben lesz részünk, 21-25 fok lesz a maximum. A csapadék kialakulásának kicsi az esélye, és a szél is mérsékelt marad. Érdemes kihasználni, ha tehetjük ezt a szép időt.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Hello, slágerei. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek az év 258. napján. Szeptember 15-e van, kedd. Sok boldogságot, kedves enikők, melitták, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra után járunk 10 perccel, lassan már inkább 11-jel, ami azt is jelenti, hogy 4 perc múlva

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Már szeptembernek is eltelt a fele, ma pedig a demokrácia nemzetközi napja van, amelyet 2007-ben kezdeményezett az ENSZ. A demokratikus értékekre és az emberi jogokra hívja fel a figyelmet ez a nap. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, most Christina Aguilera dala a Dirty, ha pedig már is van közlekedési hír, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.

0: szkort.
1: Best FM, a legjobb zenék, az ősz egyik régen látott kelléke, a köd is előfordulhat ma itt-ott. Így indul a nap, napközben pedig napos komoly felhős idő lesz 21-25 fokkal. Esni ma nem nagyon fog, holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön a következő hidegfront, újabb záporokkal, zivatarokkal. Részletek a hírek végén, aztán Rihanna dalát indítom. Pondori Play a címe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Star Wars rajongók figyelmére számítanak. Megtartották a Kereszt és Félhold nevű rendezvényt. A tetejére borult egy személyautó tegnap. Szendi Hajni vagyok. Újabb baleset. A tetejére borult egy személyautó a 6-os számú főúton Mecsek-Nádasnál, a 170-es kilométer kő közelében, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. A hétfő délutáni balesethez a bonyhádi hivatásos és a Mecsek-Nádasdi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt. Harmadik alkalommal rendezte meg a Pécsi Annus Pannonius Múzeum a Kereszt és Félhold rendezvényét, amely a késő középkor és a török hódoltság korát idézte meg a belvárosban Pécset. A táborok a históriás udvarban nyíltak meg, amit aztán a látogatók végigjárhattak és harci bemutatókon is megismerkedhettek a kor fegyvereivel, illetve viseleteivel. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehely című kiállítást Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Jönnek az ikonikus figurák, ismét Star Wars napot tartanak a pécsi kultnegyedben. A kultikus filmsorozatból ismert karakterekkel és élethű droidokkal is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a 4. pécsi Star Wars napra, tudtuk meg a Zsolnai örökségkezelőtől. A Zsök, a DK Kohó, a Banks Props és az 501-es Légió Magyarországi Helyőrség által szervezett eseményen a látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletébe. Megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy klasszikus vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, és a Hansba is. A rendezvény leglátványosabb eleme a nap folyamán két alkalommal induló felvonulás lesz majd, mint egy 150 jelmezes részvételében. Szeptember 16-án alagút gyakorlatot tart az M6-os autópályán a MAK Mecsek ZRT és együttműködő segélyszervezetek. A gyakorlat miatt szerda délután 5 órától várhatóan évféli korlátozásokra, terelésekre kell számítani a strádán. A bátaszéki csomópontnál leterelik a forgalmat és a felhajtóág sem lesz használható. Köddel párával indult el ez a mai nap, de hamarosan ez köddé válik. Gyorsan megfordul a helyzet, felszakadoznak a felhők, egyre több napsütés érkezik vételkörzetünkbe. Délután igazán szép őszi időben lesz részünk, 21-25 fok lesz a maximum. A csapadék kialakulásának kicsi az esélye, és a szél is mérsékelt marad. Érdemes kihasználni, ha tehetjük ezt a szép időt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van, kedd, 3/4 hét környékén pedig többfelé indul párásan, ködösen a nap. Napközben napos idő lesz, gomoly felhőkkel, 21-26 fokkal. Holnap hasonló időben bízhatunk, aztán csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Már holnap is egy fokkal melegebb lesz, akár 28 fok is lehet a legmelegebb helyen, de csütörtökön lesz igazán nagy a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat majd a csúcshőmérséklet. Keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő. Ez tehát az előttünk álló egy-két nap, a világ, amiben élünk. Az utóbbi már az Alcazar dala, magyarul This is the world we live in. Így megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után szól majd a CNC Music Factory dala. Do You Wanna Get Funky? Még több funky este a Night Shift-ben, White Boy-tól és DJ Hangyától, és persze a következő órából sem hiányozhatnak a magyar slágerek a 90-es és 2000-es évekből. Jön majd Ágnes. Most jó! Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsak ajánlatai.
5: Szeptember 17-én a Férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Bemutatják az Európai Uniós pályázatot, tárlatvezetéseket tartanak a Klímókönyvtárban. Ismét dobogóra állhatott Konkoly Zsófia. A magyar-horvát határ mentén működő vállalkozások számára megjelenő Európai Uniós pályázatot mutatnak be Pécsen. Szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismerhetik meg a résztvevők annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködéseit segíti. A program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től kezdődően lesz lehetőség, tudtuk meg a Baranyai Vármegyei Fejlesztési Ügynökségtől. Az Interreg program részeként megnyíló pályázat célja a határ két oldalán működő kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. tárlatvezetéseket tartanak a Klimó könyvtárban, melynek során a történetével és a könyvgyűjteményének legérdekesebb darabjaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A vezetés során az állandó és időszaki kiállításokat is megtekinthetik a résztvevők. A tárlatvezetéseket szeptember 19-én 10 és 13 órától tartják, a részvétel ingyenes. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. Sikert sikerre halmoz a 400 méteres gyors úszásban és a dobogóra állhatott Konkoly Zsófia Törökországban zajló paraúszó Európa bajnokságon. A PSN ZRT Pécs sportiskola háromszoros paralimpiai bajnoka szoros versenyben szerzett bronzérmet, így három számban már három érmet gyűjtött a kontinens viadalon.
3: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Köddel, párával indult el ez a mai nap, de hamarosan ez köddé válik. Gyorsan megfordul a helyzet, felszakadoznak a felhők, egyre több napsütés érkezik vételkörzetünkbe. Délután igazán szép őszi időben lesz részünk, 21-25 fok lesz a maximum. A csapadék kialakulásának kicsi az esélye, és a szél is mérsékelt marad. Érdemes kihasználni, ha tehetjük ezt a szép időt.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 15-én, kedden, Enikő Melitta napja van. Sok boldogságot kívánok a névnapos és a szülinapos best hallgatóknak is. Kísértéssel indul az óra, szól már is a Temptation Arástól, érkezik a House of Glass és a Disco Down, itt lesz Zséda és Whitney Houston is. Ha pedig már is dugó baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re várom. Max M. Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van, és nem csak a demokrácia nemzetközi napja, de a mozdonyvezetőké is. Mi leszel, ha nagy leszel? Tették föl nekünk a kérdést gyerekkorunkban, és bár hivatalos statisztika nincs a rangsorról, az biztos, hogy a fiúk körében top 10-es foglalkozás, főleg a 4 és 10 év közötti kisfiúknál a mozdonyvezető. Olyan klasszikusokkal versenyez, mint a tűzoltó, a rendőr, a katona, az űrhajós vagy a futballista. Hozzáteszem, nekem volt még 2 a listámon gyerekkoromban, motocross versenyző, fókember. House of Glass, Disco Down, így megy tovább a kedreggel. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős időnk lesz, itt-ott már köddel indul a reggel, de hát szeptember közepe van. Esni ma és holnap, ha minden igaz nem fog, csütörtökön jön egy újabb hidegfront csapadékkal. Itt a Best FM pedig pillanatokon belül a legfrissebb hírekre kerítünk sort. Mindjárt 7:30, jó reggelt, Baby D folytatja a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jön az országos nyitott piacok napja. Skóciáról is láthatunk fotókat, Pécset. Tovább jutott a PMFC a Magyar Kupában. Szendi Hajni vagyok. Az idén országszerte 26 helyszínen várják érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napján. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, család és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthona is. Budapesten több piac és vásárcsarnok is be fog kapcsolódni ebbe az eseménybe, de itt Baranyában is lesz két résztvevő, a Komlói Piac és Vásárcsarnok és a Pécsi Vásárcsarnok. Könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon, rengeteg workshopon, kísérőprogramon vehettek részt azok, akik ellátogattak a Pécs Lit irodalmi fesztiválra. A szervezők az eseményt sikeresnek minősítették. A program egyik része volt, hogy megnyílt Harangi István fotókiállítása, amely a Tudás Központ földszintjén tekinthető még meg szeptember 30-áig. Ebben a hónapban is többször műsorra tűzték a Bóbita Báb Színházban a Répa mesét. A báb előadás a 4-7 éves korosztálynak szól. Két szelebordi mesélő gondoskodik a tanulságról és természetesen a jó hangulatról. Tovább jutott a PMFC a Magyar Labdarúgó Kupában. A PMFC szombat délután 3-2-re győzte le a másodosztályú Tiszakécskei LC-t a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Így bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé. A pécsiek a 38. percben Novák Zsombor révén szerezték meg a vezetést. A találkozón 5 gólt született.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 66-os út elején a Budai Vánnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaliget összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! Holnap is folytatódik a kifejezetten kellemes, késő nyárias időjárás Baranyában. A reggeli 7-15 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk 22-27 fokos csúcshőmérséklettel. Esőre alig van esély, így Baranyában száraz, napos, őszi idő lesz. Szabadtéri programra alkalmas.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 15-én Enikő Melitta napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 1941-ben ezen a napon született Albert Flórián válogatott magyar labdarúgó, a Ferencváros legendás játékosa, majd edzője, az egyedüli magyar aranylabdás a nemzet sportolója. 1946-ban ezen a napon született Tommy Lee Jones, amerikai színész rendező, többek között olyan filmek sztárja, mint az Úszóerőd, az Ügyfél, a Született gyilkosok, a Mindörökké Batman vagy a Men in Black sorozat. 1946, ugyanabban az évben és ugyanezen a napon született Oliver Stone is, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, többek között olyan mozikat köszönhetünk neki, mint az Éjféli Express, a Sebb helyes arcú, a Szakasz, a Született július 4-én, vagy a The Doors. To 1956-ban ezen a napon született Maggie Reilly, skót énekes dalszerző, főleg Mike Oldfield-dal való együttműködéseiről is, mert az ő hangját halljuk olyan világslágerekben, mint a Moonlight Shadow, vagy a To France. 1977. szeptember 15 megszületett Tom Hardy, angol színész, az Eredet, a Sötét lovag, Felemelkedés vagy a Mad Max sztárja. És 1984-ben a mai napon született Harry, Sussexi herceg is, Diana hercegné és Károly király kisebbik fia, brit trónörökös. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Pátzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsak ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Korlátozzák a forgalmat. Módosul a menetrend, nem túl hosszú ideig. Szép őszi időre készülhetünk. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Többen érezték. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya megyei Sejétől mintegy 18 kilométerre. A Honrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint a rengés 5 óra 47 perckor következett be, és 2,5-es magnitúdójú volt. Nem érkezett lakossági bejelentés károkról. Korlátozzák pár napig a forgalmat. A közlekedőkre közvetlen veszélyt jelentő fák eltávolítása miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Pécs és Orfű között. Szeptember 21-től 25-ig tudtuk meg a Mecsekerdő ZRT-től. Kiemelték, a biztonságos közlekedéshez szükséges beavatkozásokat korábban augusztusra tervezték, de azokat a turista szezon zavartalansága érdekében inkább néhány héttel elhalasztották. A Pécs és Orfű között vezető 6604-es közút Pécs és Remeterét közötti szakaszán a munkálatok idején idéglenes forgalomkorlátozásokra, útszűkületekre és lassabb haladásra kell számítani. Az autósoktól kérik, legyenek körültekintőek. Karbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-áig a pécsi fővonalon, tudtuk meg a MÁV Informtól. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez kapcsolódó 20-30 perccel korábban indulnak. Indulás előtt tájékozódni érdemes. Szeptember 17-én jön az újabb forduló, a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny középdöntőjének első része. Itt akár már bárki a nyertesek közé kerülhet, 18 műből választhatnak majd az indulók.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel. Köddel, párával indult el ez a mai nap, de hamarosan ez köddé válik. Gyorsan megfordul a helyzet, felszakadoznak a felhők, egyre több napsütés érkezik vételkörzetünkbe. Délután igazán szép őszi időben lesz részünk, 21-25 fok lesz a maximum. A csapadék kialakulásának kicsi az esélye, és a szél is mérsékelt marad. Érdemes kihasználni, ha tehetjük ezt a szép időt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Előttük egy friss közlekedési információ az M0-ásról, ahol korábban az M1-es felé vezető oldalon Gyálnál történt baleset. A torlódás 15 km Pécelnél van a sor vége, aki tud válaszol másik útvonalat, bár a forgalmi akadály már nem okoz fennakadást, a kialakult dugó csak lassan szűnik majd meg. Bob Marley és a Jamming Kezd, 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt van szeptember közepe, 15-e kedd. Rendkívül erős, a szokásosnál is talán erősebb a reggeli forgalom a nagyobb városokba vezető utakon. Ráadásul baleset történt az M0-áson korábban az M1-es felé Gyálnál. Emiatt 13 kilométeres dugó alakult ki, Pécelnél van még mindig a sor vége, bár az eleje feloszlóban van. Aki teheti, válaszol másik útvonalat. M5 Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán autó és teherautó ütközött, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták, és vadgázolás miatt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél is forgalomkorlátozásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Mindjárt a Spice Girls, előttük még a 4-es Street, most pedig a Gorillaz jön a Derrel a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. It's there.

0: Best FM, a legjobb zenék, miközben még mindig 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé Péceltől kezdődően egy korábbi baleset miatt. Újabb történt, de most a másik irányba, a Nagy Duna híd után Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé vezető oldalon is baleset okoz torlódást. Óvatosan, jó utat, szeptember közepén 15-e van kedd, késő nyári időnk lesz 22-26 fok közötti maximummal, sok napsütéssel, de lesznek gomoly felhők is az égen, esni nem fog, részlet a hírek végén, aztán Altranate Free című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Star Wars rajongók figyelmére számítanak. Megtartották a Kereszt és Félhold nevű rendezvényt. A tetejére borult egy személyautó tegnap. Szendi Hajni vagyok. Újabb baleset. A tetejére borult egy személyautó a 6-os számú főúton Mecsek-Nádasnál, a 170-es kilométer kő közelében, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. A hétfő délutáni balesethez a bonyhádi hivatásos és a Mecsek-Nádasdi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt. Harmadik alkalommal rendezte meg a Pécsi Annus Pannonius Múzeum a Kereszt és Félhold rendezvényét, amely a késő középkor és a török hódoltság korát idézte meg a belvárosban Pécset. A táborok a Históriás udvarban nyíltak meg, amit aztán a látogatók végigjárhattak és harci bemutatókon is megismerkedhettek a kor fegyvereivel, illetve viseleteivel. November 8-áig lehet megtekinteni a Pincehely című kiállítást Pécset. Pincehelyi Sándor 80. születésnapja alkalmából az átfogó kiállítás a művész alkotásaiból az M21 galériában kapott helyet. Jönnek az ikonikus figurák, ismét Star Wars napot tartanak a pécsi kultnegyedben. A kultikus filmsorozatból ismert karakterekkel és élethű droidokkal is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a 4. pécsi Star Wars napra, tudtuk meg a Zsolnai örökségkezelőtől. A Zsök, a DK Kohó, a Banks Props és az 501-es Légió Magyarországi Helyőrség által szervezett eseményen a látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletébe. Megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy klasszikus vadász birodalmi űrhajó pilóta ülésébe, és a Hansba is. A rendezvény leglátványosabb eleme a nap folyamán két alkalommal induló felvonulás lesz majd, mint egy 150 jelmezes részvételében.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A 66-os út elején a Budai Vánnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaliget összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! Holnap is folytatódik a kifejezetten kellemes, késő nyárias időjárás Baranyában. A reggeli 7-15 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk 22-27 fokos csúcshőmérséklettel. Esőre alig van esély, így Baranyában száraz, napos, őszi idő lesz. Szabadtéri programra alkalmas.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a legjobb zenék. Az a helyzet ma reggel az M0-ással, hogy nem működik. Nem, úgyhogy lehet más úton alatt keresni. Korábban Gyálnál az M1-es felé vezető oldalon történt baleset, ami miatt 15 kilométeres torlódás alakult ki. Pécelnél volt és van a sor vége, mert hogy közben a torlódásban újabb baleset történt méghozzá Vecsésnél. Nyárias idő 22-26 fokkal, erre készülhetünk szeptember közepén. Sok napsütés, pici gomoly felhő, esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, csapadékot hozva, és jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Én Ikem Uzi, és a Here Comes the Hot Stepper a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Néha világgá kürtölnénk, ha szeretünk valakit, tehetjük ezt egy tetoválással is, a top 1 retro magyar tetoválása, a szív, szeretlek Erzsi. Persze, manapság tehetjük ezt például egy üzenetben is. Jön a Love Message alkalmi formáció, és egy csodálatos dallal érkezik Berecki Zoltán is. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt, jó utat kívánok. A hírekkel folytatjuk, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Pátzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, a fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
6: Bemutatják az Európai Uniós pályázatot, tárlatvezetéseket tartanak a Klímókönyvtárban. Ismét dobogóra állhatott Konkoly Zsófia. A magyar-horvát határ mentén működő vállalkozások számára megjelenő Európai Uniós pályázatot mutatnak be Pécsen. Szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismerhetik meg a résztvevők annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködéseit segíti. A program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től kezdődően lesz lehetőség, tudtuk meg a Baranyai Vármegyei Fejlesztési Ügynökségtől. Az Interreg program részeként megnyíló pályázat célja a határ két oldalán működő kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Tárlatvezetéseket tartanak a Klimó könyvtárban, melynek során a történetével és a könyvgyűjteményének legérdekesebb darabjaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A vezetés során az állandó és időszaki kiállításokat is megtekinthetik a résztvevők. A tárlatvezetéseket szeptember 19-én 10 és 13 órától tartják, a részvétel ingyenes. Irodalmi sétákat lehet tenni a Zsolnai negyedben. A parkban a műemlék épületek és az árnyas fák között várják a résztvevőket. A közös séta során irodalmi alkotások kíséretében járják be a Zsolnai család életének legfontosabb helyszíneit. Sikert sikerre halmoz a 400 méteres gyors úszásban és a dobogóra állhatott Konkoly Zsófia Törökországban zajló paraúszó Európa bajnokságon. A PSN ZRT Pécs sportiskola háromszoros paralimpiai bajnoka szoros versenyben szerzett bronzérmet, így három számban már három érmet gyűjtött a kontinens viadalon.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Holnap is folytatódik a kifejezetten kellemes, késő nyárias időjárás Baranyában. A reggeli 7-15 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk 22-27 fokos csúcshőmérséklettel. Esőre alig van esély, így Baranyában száraz, napos, őszi idő lesz. Szabadtéri programra alkalmas.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként az ember, aki talán nem is ember, mert hogy 9 lövést túlélni, az nem emberi. 50 Cent kapta 2000-ben. Felépült, és onnantól változott meg a gondolkodása, az életmódja, és lett sikeres. PIMP, ezzel indul az óra, 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
3: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys debütáló kislemezét indítom, az 1995-ös We've Got It Going On-t. Ez indította el a zenekar világhírű karrierjét, bár Amerikában nem indult könnyen, a Billboard 100-as listáján csak a 69. helyig jutott, míg Európa slágerlistáinak top 5-ös dala volt abban az évben.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egymást érték a balesetek ma reggel az M0-áson, és most is van kettő. Az egyik Szigetszent Miklósnál történt az M5-ös felé vezető oldalon. A korábbi 8 kilométeres dugó feloszlóban van, de még mindig lassabb a pálya. A másik oldalon, Pécelnél, az M1-es felé két autó ütközött, az 51-es kilométernél csak a belső sáv járható, ott is 3-4 kilométeres a dugó. Az M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő után torlódik egy kisebb szakaszon, és az M7-es is lassú, a Balaton felé a Velencei tónál, ahol az útmenti növényzetet gondozzák egy szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
1: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
3: Menüajánló a Best FM-en. A Rum Bistró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistró mai ebédajánlata 2990 forintért, tejfölös karfiolleves. Az A-menü pesztós paradicsomos csirkemell, mozzarellával, tejszíres spagettivel, a B-menü csőben sült zöldségek mozzarellával besütve. A C-menü bácskai rizses hús. A Paleo menü 3290 forintért, füstölt sonkás kánkáposzta leves, nílusi sügér kókuszbundában, édesburgonya pürével. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínálna ebédet 2990 forintért. A mai kínálat joghurtos burgonyaleves friss petrezselyemmel. Az A menü milánói sertéskaraj, a B menü roston camembert jázmirizssel, áfonya dressinges levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, zöldséges kelbimbóleves, sütőtökös risotto fetával és pirított magvakkal.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Too Funky, George Michael-től Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van kedd, és a kedd a legfunkibb nap a héten a Night Shift-ben. A Best FM esti mix műsora a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky himnuszait vonultatja fel. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7-től DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nagyon szereti a meleget, a tűzőnapot és kevés vizet igényel ez a sivatagi rózsa, és hát reméljük nem lesz honos hazánkban a közeljövőben, bárha így haladunk. Desert Rose címmel Sting és Chapmami dalát is játszom majd, a 90-es és 2000-es éveket pedig az Animal Cannibals is elhozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön indul a délelőtt utolsó órája a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Menüajánló a Best FM-en. A Room Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, tejfölös karfiolleves. Az A-menü pesztós paradicsomos csirkemell, mozzarellával, tejszíres spagettivel, a B-menü csőben sült zöldségek mozzarellával besütve. A C-menü bácskai rizses hús. A Paleo menü 3290 forintért, füstölt sonkás kánkáposztaleves, nílusi sügér kókuszbundában, édesburgonya pürével. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat joghurtos burgonyaleves, friss petrezselyemmel. Az A menü milánói sertéskaraj, a B menü roston camembert jelzmirizssel, áfonya dressinges levélsalátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, zöldséges kelbimbóleves, sütőtökös risotto fetával és pirított magvakkal.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek
1: a Best FM-en. A gyors hajtás okozza a legtöbb balesetet. Idén is lesz hangszer és sportág választó. Napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma is ülésezik a parlament. Az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról is rendelkezik. Az országgyűlés ma titkos szavazáson megválasztja az alkotmánybírókat is. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Idén is megrendezzik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájának húzó nevei pedig Robbie Williams, Christina Aguilera, a magyarok közül Ákos, itt lesz Idacor, Fedla Grandal, az Aqua, elsőként pedig a Nina Sky and Move Your Body-val 5 perc elmúlt 11. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést annak, akinek szeptember 15-e kedd. Erről szól, na és sok boldogságot a névnapos Enikőknek, Melittáknak és Isten éltesse szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Sting nem a tipikus nyugdíjasok életét éli. 74 évesen, igenis aktív, köszönhető ez világlátásának és a jógának is nem utolsó sorban. Járja a világot, koncertezik nemrég nálunk is, fellépett, utána pedig egy budapesti olasz étteremben vacsorázott, közben pedig visszatér a West Endre a The Last Ship, a hajógyári munkások utolsó napját feldolgozó musicalje is. Szóval tényleg nem unatkozik, most Csebb, amivel közös Desert Rose című dalát halljuk a Besten.
1: Best FM.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Ritka volt ma sajnos az a pillanat az M0-áson, amikor nem volt baleset, és most sem beszélhetünk erről. Egy korábbi baleset miatt, amely Pécel térségében történt az M1-es felé vezető oldalon, most is 3-4 kilométeres a torlódás. Az M1-esen pedig a Balaton felé, a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométer között csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A stúdióban már Majoros Rita, az éterben pedig Király Viktor szólója indítja a kedd délutánt. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Mákszem Levente vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grana Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Kedvezőek a nyugtaadatszolgáltatás első tapasztalatai. A csendes barátot nevezi Oscar díjra hazánk. Napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
5: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
4: Elstartolta a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délutánt, vidámkedett mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy ma is velem töltik a délutánt, vagy legalábbis egy pár órát belőle, hiszen itt szólnak a legjobb zenék. Ma is a 90-es, 2000-es évek kedvencei. Jön majd Blaze és Diaz, és a minden másképp lesz. Előtte még Király Viktorral indul az óra. Jön a Solo, szép napot mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emilyen.

hozom a tegnaptól. Úgy érzem, újból visszarát az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szebb napok a láthatáron. Megfelelni már nem kell mától. Keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarát.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy a délelőtt is, hát ebben a szuper időben telt, és persze jó hangulatban, akárhol is vannak, akár munkahelyen, akár éppen útközben, vagy kikapcsolódás közben. Hát én ma

elkezdtem a ruhaszelektálást, ez a nyári ruhák elpakolása és elő az őszi ruhákat, bár ugye most még ebben az időben azért szinte nyáriosan öltözködhetünk, meg bevallom őszintén, én nem akartam. Én még mindig maradnék egy picit a nyárban, úgyhogy azért örülök ennek az időnek, de hát ezt is valamikor meg kell csinálni, meg ez a hát ezt se hordtam, meg ebbe se férek bele, stb. Stb. De majd idővel. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket ebben a jó hangulatban, mert higgyék el, a szekrénypakolás is sokkal jobb, ha az ember zenéket hallgat közben. Például olyanokat, mint Dimples D és a Sucker DJ, vagy Blaze és Diaz dala, minden másképp lesz. A White Town pedig viszi tovább a délutánt, én hozom a napkérdését, és hamarosan még mindenféle információt. Addig is Your Woman a Best FM-en.

DJ. So listen, what I'm

0: Best FM a legjobb zenék utazás közben is. Ha ma is autóba ültek, vagy teherautóba, vagy kamionba, vagy tényleg bármilyen közlekedési eszközre, vagy éppen villamost vezetnek, vagy buszt, vagy tényleg bármit, és közben Best FM-et hallgatnak, hozom a legfontosabb és legfrissebb útinfókat, amiket csak kapok. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt például a szalagkorlátot javítják, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható, itt több kilométeres a torlódás. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, úgyhogy még két napig 17-éig zárva tartják. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Ha önök is tudnak bármilyen információról az utakról, a balesetet látnak bármit, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Írjanak vagy hívjanak, és utazzunk együtt ma délután is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyamatosan.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tibortól jött egy üzenet, hogy a főnökének szeretne egy dalt küldeni. Jobban mondva nem csak ő, hanem az egész iroda, mert hogy ebéd után meglepte a főnöke őket óriási doboz fánkkal, amiben hát nem számolták össze, de 50 darab biztos, hogy volt. Nem túl sokan dolgoznak az irodában, szóval elég sok jut mindenkinek, és egyszerűen nem is tudták mire vélni. Igazából a főnök csak kedveskedni akart nekik így kedden délután. Nagyon remélik persze, hogy ennek nem lesz bőtje, és nem valami feladatot akar rájuk bízni, de úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy tényleg kedvességből, úgyhogy ők pedig kedvességből szeretnének neki egy dalt küldeni a következő órában, tényleg azzal az üzenettel, hogy nagyon köszi főni, minden nap lehetne ilyen. Ilyen főnököt mindenkinek, úgyhogy hát akkor a következő órában neki is szóljon Gloria Estefan és a Turn a Beat Around. Nektek pedig egészségetekre a fánkot, érkezik majd a Bombon is és a Sex Appeal-em.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztotta a parlament az új alkotmánybírókat. Rendesen bírságolt a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken, juhásztüntetés volt Bukarestben. Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Az országgyűlés mai ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról rendelkezik. Az ügynökakták nyilvánosságra hozását már korábban elfogadta a parlament, most ennek részleteiről szavaztak a képviselők. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás. Akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Juhásztüntetés bénította meg a közlekedést Bukarestben. A román főváros központjában juh és kecsketartók demonstráltak az élőállatok uniós exporttilalma ellen, amit azért vezettek be, mert az országban megjelent a kis kérődzők pestise. Több mint 1000 gazda vett részt az engedély nélküli tüntetésen. Egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a rendőrkordont, a hatóság könnygázt vetett be. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy mindenhol van már funk, mert hogy az előző óra végén úgy köszöntem el, hogy írt nekem Tibor egy üzenetet, hogy a főnöknek szeretne egy dalt kérni, mert hogy olyan sok funkkal lepte meg a dolgozókat, hogy az csak na, úgyhogy ilyen főnököt mindenkinek, ez pedig egy jel természetesen minden főnöknek, hogy jöhet a funk. Na meg itt a Best FM-en, egy óra után a Counting Crows.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. A Cardigans és Tom Jones Burning Down the House dala után meghoztam a napkérdését. Jövő héten osztálytalálkozóra megyek, méghozzá érettségi találkozóra. Azt most ne taglaljuk, hogy hányadik, mondjuk úgy, hogy már nem egy évtizedről van szó, hanem többről. A lényeg viszont az, hogy én nagyon izgatottan várom általában ezeket az osztálytalálkozókat. Nekünk azért középiskolában egészen jó kis osztályközösségünk volt, és egy-egy emberrel még a mai napig tartom azért a kapcsolatot, de őszintén kíváncsi vagyok mindenkire, és aztól most szintén tekintsünk el, hogy hallgatják-e a rádiót, vagy nem, most senkinek nem puncsolni akarok, hanem egyszerűen tényleg izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy kivel mi történt, 10 éve nem találkoztunk a legtöbb osztálytársammal, szóval én tényleg őszintén elmegyek, és ott leszek, és kíváncsi vagyok a többiekre. Na de kíváncsi vagyok az önök véleményére is. Ha elmennek, miért? Ha nem mennek, miért? Erre vagyok ma délután kíváncsi, szóval jöhetnek az osztálytalálkozós történetek akár. Miért volt jó, amikor elmentünk, miért nem volt jó, amikor esetleg elmentünk, vagy tényleg miért választja valaki azt, őszintén érdekel, hogyha nem megy el egy-egy ilyen osztálytalálkozóra. Jöhetnek a tapasztalatok, a vélemények a 0620 55 55 155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, várom a válaszokat. Cserébe hozom a Kossin dalát 2000-ből, jobban mondva 2001-ből, mert amikor 2000-ben kiadták, még senki nem hallgatta. 2001-ben viszont egy világ hallgatta. Kecs a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, nézzünk egy pillanatra rá, hogy képben legyünk, ki merre jár, ki milyen utakon figyeljen. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt szalagkorlátot javítanak, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható. Közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, az a 39-es jelű Bagi csomópontnál térjen le a 3-as főútra, és arra talán tud kerülni. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé baleset történt. A 31-es kilométernél szintén csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. A 21-es főúton Pásztó térségében pedig lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Őrült éjjel, ezt énekelte nekünk Vastag Csaba. A folytatásban friss hírek jönnek, mert mindjárt délután 2 óra lesz. Utána pedig érkezik majd a Rasmus és az In the Shadows. És nem jön majd a Beavers is, itt lesz a Dübörög a ház.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, anyanap ritmosász fel, szíveden óra lesz a
0: ház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj wokosan!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Ma van a Limfoma világnapja. Átadták a Diák Oszkár díjakat Torontóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Ma van a Limfoma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunai vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége közölte, jövő hétfőn indul az akció. A 77 napos kihívás mottója ezúttal napi 8. Azaz a cél, hogy a résztvevők napi legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák értékes sportszervásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz pedig a millió lépés applikáción keresztül csatlakozhatnak. Először adták át a Diák Oszkár díjakat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel a filmes hallgatók munkáit ismerik el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oszkárokat, de a gála volt már New Yorkban és Londonban is. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra múlt 5 perccel, és felelevenítjük a 2000-es évek nagy bulijait. Legalábbis most így az óra elején mindenképpen én 2003-4 környékén voltam egyszer egy Rasmus koncerten. Annyit tudtunk csak, hogy egy finn előadó jön. Én a Himre számítottam, de a Rasmus jött, viszont egyáltalán nem csalódtam. Szólt tőlük az Indie Shadows.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma az osztálytalálkozókról tettem fel kérdést, ki jár, ki nem jár, ha valaki jár, miért jár, ha valaki nem jár, miért nem. Kriszti azt írja, azért megyek, mert kíváncsi vagyok, hogy a menő srác, akiért minden lány oda volt, most mit csinál, remélem legalább egy kicsit rosszabbul néz ki nálam. Péter írt, én azért nem megyek, mert Facebookon úgy is látom, kifogyott lelki, hízott meg, kivált el, és kinek lett három gyereke, minek még személyesen is. 4 évig se voltam nagyon rájuk kíváncsiak, most sem vagyok az. Nagyon köszönöm az őszintességet. Írt Gábor, minden osztálytalálkozóra elmegyek, nem a nosztalgia miatt, hanem hogy bizonyítsam, még mindig én vagyok a legjobb fej. Hát ez is egy megközelítés. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhet

még az üzenetek. Mellé pedig jön egy isteni és jó hangulatú sláger Kim Mazzeltől. Tudják, ez az a dal, ami a Leonardo DiCaprio féle Romeo és Júliának az egyik betétdala. Feldobja a délutánt Kim Mazzel, jön a Young Hearts Run Free a West FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, így csak a belső sáv járható. A 61-es főúton pedig Tamásinál balesetezett két autó a 61-es kilométernél, fél pályán halad csak a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, köszönöm, hogy jelentkezik vele. Írt MSE is, hogy a Krisztina körúton a Csaba utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell, ott a pénzmúzeumnál, úgyhogy ott van némi fennakadás a fővárosban, illetve baleset történt a 8. kerületben is, a Baross utcában, a Kálvária térnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban, és a számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It szilokszám vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulózszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett a Hajnóci út 6 szám alatt.
3: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Korlátozzák a forgalmat. Módosul a menetrend, nem túl hosszú ideig. Szép őszi időre készülhetünk. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Korlátozzák pár napig a forgalmat. A közlekedőkre közvetlen veszélyt jelentő fák eltávolítása miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Pécs és Orfű között. Szeptember 21-től 25-ig tudtuk meg a Mecsekerdő ZRT-től. Kiemelték, a biztonságos közlekedéshez szükséges beavatkozásokat korábban augusztusra tervezték, de azokat a turista szezon zavartalansága érdekében inkább néhány héttel elhalasztották. A Pécs és Orfű között vezető 6604-es közút Pécs és Remeterét közötti szakaszán a munkálatok idején ideiglenes forgalomkorlátozásokra, útszűkületekre és lassabb haladásra kell számítani. Az autósoktól kérik, legyenek körültekintőek. Karbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-ig a pécsi fővonalon, tudtuk meg a MÁV Informtól. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez kapcsolódó 20-30 perccel korábban indulnak. Indulás előtt tájékozódni érdemes. Többen érezték. Földrengés volt hétfő hajnalban a Baranya megyei Sejétől mintegy 18 kilométerre. A Honrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közlése szerint a rengés 5 óra 47 perckor következett be, és 2,5-es magnitúdójú volt. Nem érkezett lakossági bejelentés károkról. Harmadik alkalommal rendezte meg a Pécsi Janus Pannonius Múzeum a kereszt és félhold rendezvényét, amely a késő középkor és a török hódoltság korát idézte meg a belvárosban Pécset. A táborok a históriás udvarban nyíltak meg, amit aztán a látogatók végigjárhattak és harci bemutatókon is megismerkedhettek a kor fegyvereivel, illetve viseleteivel. Jönnek az ikonikus figurák, ismét Star Wars napot tartanak a pécsi kultnegyedben. A kultikus filmsorozatból ismert karakterekkel és élethű droidokkal is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a negyedik pécsi Star Wars napra, tudtuk meg a Zsolnai örökségkezelőtől. A Zsök, a DK Kohó, a Banks Props és az 501-es Légió Magyarországi Helyőrség által szervezett eseményen a látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletébe. Megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy klasszikus vadász birodalmi űrhajó pilóta ülésébe, és a Hansba is. A rendezvény leglátványosabb eleme a nap folyamán két alkalommal induló felvonulás lesz majd, mintegy 150 jelmezes részvételében.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázvezetékjavítási feladatok Pécsett az Angster József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárásra kell számítani. A korlátozások várhatóan szeptember 25-ig tartanak. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Holnap is folytatódik a kifejezetten kellemes, késő nyárias időjárás Baranyában. A reggeli 7-15 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk 22-27 fokos csúcshőmérséklettel. Esőre alig van esély, így Baranyában száraz, napos, őszi idő lesz. Szabadtéri programra alkalmas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss híreket, információkat követően dübörög tovább a kedd délután. Jó rádiózás, vagy éppen jó munkát a mikrofonnál este 6-ig. H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, hamarosan velünk lesz a 90-es évekből. CJ Lewis zenél a New Level Empire. Előtte a Planet Funk játszik, ez már a Chase the Sun.
0: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Továbbra is keresünk egy rendszámtáblát, amelyet tulajdonosan Pécs és Szigetvár között hagyott el. Ennek a jelzése András Gábor Dénes 131-es, amennyiben megvan, lehet hívni a tulajdonost a 20-as 440 3597-es telefonszámon. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz Jennifer Lopez, a Kowalski meg a Vega, no meg most Fatboy Slim a 90-es évekből, ez már a Praise You a Best FM-en.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: Pécset 25, Komlón 24 fokot méretünk, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap érdemes lesz majd rétegesen öltözni, ugyanis reggel 10-12 napközben a 25-26 fok a jellemző szikrázó napsütéssel. Csütörtökön kettős front érkezik 24 fokkal és széllel, míg a péntek már csapadékosabb lesz, ott reggel 13 napközben 25 fokot méretünk, és főként a délutáni óráktól jönnek az záporok, zivatarok, nagyjából 2-4 mm-es esőt mondanak. Szombat reggel várható, napközben 22-23 fok lesz, míg vasárnap 26, akár 27 fok is előfordulhat. Időjárás után dalok, nem is olyan sokára velünk lesz majd Jack Reddix és a Nomadőr az új évezredből, ez pedig már a Black Eyed Peas Sergio Mendezzel közösen, Más Genada a Best FM-en.

0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Ha

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Óvatosan az utakon, de főként Pécs előtt a laktanyánál, hiszen kint van a háromlábú. Írta nekem András, neki köszönöm szépen. A számom ezzel kapcsolatban 30-as, 889, 101.7-es, SMS-ben és Viberen keresztül este 6-ig lehet üzenni. Rövidesen friss hírek és információk, előtte zenél a Caesar Sisters.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jön a folytatásban a Ginger Boy, vagyis Ed Sheeran, előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor Sandy Hajnitól. Bad habits lead to
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Gráne Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, a fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz, és ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikovszky Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakóknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: A tetejére borult egy személyautó. Tárlatvezetéseket tartanak a Klimó könyvtárban. Ismét dobogóra állhatott Konkoly Zsófia. Szendi Hajni vagyok. A magyar-horvát határ mentén működő vállalkozások számára megjelenő Európai Uniós pályázatot mutatnak be Pécsen. Szeptember 23-án egy pécsi konferencián ismerhetik meg a résztvevők annak a pályázatnak a részleteit, amely a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködéseit segíti. A program pályázati felhívása már megjelent. A pályázatok benyújtására szeptember 24-től kezdődően lesz lehetőség, tudtuk meg a Baranyai Vármegyei Fejlesztési Ügynökségtől. Az Interreg program részeként megnyíló pályázat célja a határ két oldalán működő kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Az idén országszerte 26 helyszínen várják érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napján. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, család és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthona is. Budapesten több piac és vásárcsarnok is be fog kapcsolódni ebbe az eseménybe, de itt Baranyában is lesz két résztvevő, a Komlói Piac és Vásárcsarnok és a Pécsi Vásárcsarnok. Újabb baleset. A tetejére borult egy személyautó a 6-os számú főúton Mecsek-Nádasnál, a 170-es kilométer kő közelében, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. A hétfő délutáni balesethez a bonyhádi hivatásos és a mecsek-nádasdi önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás volt. Tárlatvezetéseket tartanak a Klimó könyvtárban, melynek során a történetével és a könyvgyűjteményének legérdekesebb darabjaival ismerkedhetnek meg a látogatók. A vezetés során az állandó és időszaki kiállításokat is megtekinthetik a résztvevők. A tárlatvezetéseket szeptember 19-én 10 és 13 órától tartják, a részvétel ingyenes. Sikert sikerre halmoz a 400 méteres gyors úszásban is a dobogóra állhatott Konkoly Zsófia Törökországban zajló paraúszó Európa bajnokságon. A PSN ZRT Pécs sportiskola háromszoros paralimpiai bajnoka szoros versenyben szerzett bronzérmet, így három számban már három érmet gyűjtött a kontinens viadalon.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A 66-os út elején a Budai Vánnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaliget összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! Holnap is folytatódik a kifejezetten kellemes, késő nyárias időjárás Baranyában. A reggeli 7-15 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk 22-27 fokos csúcshőmérséklettel. Esőre alig van esély, így Baranyában száraz, napos, őszi idő lesz. Szabadtéri programra alkalmas.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk, legközelebb 5 órakor a Besten, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a Nolfa Baranyai sajtóreferensével. Addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, hozom például Ákos újdonságát, illetve a kegyetlen szerelem előtte énekel Ed Sheeran barátunk.
2: 101.7 Best FM.

0: a képlet.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Idén is jön a Pécsi Napok programsorozat szeptember 23 és 27 között a szokásos helyszínen a Sétatéren. Fellép majd a Kék Nyúl, a Bandos Ritz, a Kuba Libre, a Pannon Filharmonikusok, a Voice Singers, az Elvis Projekt és nem utolsó sorban a Swing Ladies Trio is. Lesz majd táncbemutató, kórusmuzsika, utcazene és érkezik majd a Bor és Dal ünnepe is. A folytatásban hamarosan jönnek az adópercek, a Barlai Krisztinával, a Nalfa Baranyai sajtóreferensével. Addig is meghallgatjuk Rihanna és Jay-Z közösét, előtte pedig zenél a Destiny's Child.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
1: Jönnek már is az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Mióta használható e-pénztárgép?
2: E-pénztárgép 2025. július 1-től üzemeltethető. Nem kötelező, az adózó saját döntése, hogy üzembe helyeze és használ-e e-pénztárgépet. Jelenleg használata választható lehetőség.
1: Miért egyszerűbb az e-pénztárgép használata?
2: Az adminisztráció csökkentésének egyik lehetősége az e-pénztárgép használata. A hardware alapú vagy az új generációs felhő alapú rendszer automatikusan továbbítja a szükséges adatokat a NAV-hoz, így nincs szükség külön nyugta adatjelentésre. Az e-pénztárgép akár mobil eszközön is működhet. Bárki használhat e-pénztárgépet, aki nem köteles online pénztárgép használatára. Ha az adózó online pénztárgép használatára köteles tevékenységet folytat, akkor ehhez a tevékenységhez csak online pénztárgépet vagy hardware alapú e-pénztárgépet használhat. Felhő alapú e-pénztárgép nem használható mozgóboltban vagy mozgószolgáltató helyen.
1: Milyen típusú e-pénztárgép használható mozgóboltban vagy mozgószolgáltató helyen?
2: Mozgóboltban vagy mozgószolgáltató helyen kizárólag helymeghatározásra alkalmas e-pénztárgép helyezhető üzembe. Helymeghatározásra az a speciális hardware alapú e-pénztárgép alkalmas, aminek forgalmazását ilyenként engedélyezte az engedélyező hatóság, és ez az információ a speciális jelleg a forgalmazási engedélyek nyilvántartásában is megtalálható.
1: Hol kérhetnek segítséget az adózók?
2: A NAV honlapján, a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.
1: Krisztina, köszönöm szépen! Rövidesen folytatódik a zenei maraton a Jetlag dalával, Égen át!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szeptember 15-e kedd van, névnaposok az Enikők és a Melitták. Jönnek már is a születésnaposok. 80 éves Oliver Stone, háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező. Szintén 80 éves Tommy Lee Jones, Oscar-díjas amerikai színész. 70 éves Maggie Liliscott énekes, és 44 éves Kini Giotto, aki hosszú-hosszú éveken keresztül szerepelt a Barátok köz című sorozatban. Rövidesen friss hírek és információk délután 5 órakor, mellőtte folytatódik a zenei maraton Jani Csákvecával, ez már a Labirintus, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat. Megérkezett Sandy Hajni, aztán adom a feldolgozást a Madhouse-tól, Like a Prayer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3-4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grana Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Korlátozzák a forgalmat. Módosul a menetrend, nem túl hosszú ideig. Szép őszi időre készülhetünk. Sandy Hajni vagyok a hírekkel. Korlátozzák pár napig a forgalmat. A közlekedőkre közvetlen veszélyt jelentő fák eltávolítása miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Pécs és Orfű között. Szeptember 21-től 25-ig tudtuk meg a Mecsekerdő ZRT-től. Kiemelték, a biztonságos közlekedéshez szükséges beavatkozásokat korábban augusztusra tervezték, de azokat a turista szezon zavartalansága érdekében inkább néhány héttel elhalasztották. A Pécs és Orfű között vezető 6604-es közút Pécs és Remeterét közötti szakaszán a munkálatok idején idéglenes forgalomkorlátozásokra, útszűkületekre és lassabb haladásra kell számítani. Az autósoktól kérik, legyenek körültekintőek. Karbantartás miatt módosul a menetrend szeptember 19-től október 2-áig a pécsi fővonalon, tudtuk meg a MÁV Informtól. A vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek Pécsről a vonatok menetrendjéhez kapcsolódó 20-30 perccel korábban indulnak. Indulás előtt tájékozódni érdemes. Könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon, rengeteg workshopon, kísérőprogramon vehettek részt azok, akik ellátogattak a Pécs Lit irodalmi fesztiválra. A szervezők az eseményt sikeresnek minősítették. A program egyik része volt, hogy megnyílt Harangi István fotókiállítása, amely a Tudás Központ földszintjén tekinthető még meg szeptember 30-áig. jönnek az ikonikus figurák, ismét Star Wars napot tartanak a pécsi kultnegyedben. A kultikus filmsorozatból ismert karakterekkel és élethű droidokkal is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a negyedik pécsi Star Wars napra, tudtuk meg a zsolnai örökségkezelőtől. A Zsök, a DK Kohó, a Banks Props és az 501-es Légió magyarországi helyőrség által szervezett eseményen a látogatók beléphetnek egy halálcsillag díszletébe. Megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy klasszikus vadász birodalmi űrhajó pilóta ülésébe, és a Hansba is. A rendezvény leglátványosabb eleme a nap folyamán két alkalommal induló felvonulás lesz majd, mintegy 150 jelmezes részvételével. Tovább jutott a PMFC a Magyar Labdarúgó Kupában. A PMFC szombat délután 3-2-re győzte le a másodosztályú Tiszakécskei LC-t a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Így bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé. A pécsiek a 38. percben Novák Zsombor révén szerezték meg a vezetést. A találkozón 5 gólt született.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A 66-os út elején a Budai Vámnál kátyúzás miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. A Pécs-Abaligeti összekötő út és a 6-os út csomópontja közelében útkarbantartási munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület érvényes. Jó utat kívánok! Holnap is folytatódik a kifejezetten kellemes, késő nyárias időjárás Baranyában. A reggeli 7-15 fokról szépen lassan melegszik a levegő hőmérséklete. Napközben derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk 22-27 fokos csúcshőmérséklettel. Esőre alig van esély, így Baranyában száraz, napos, őszi idő lesz. Szabadtéri programra alkalmas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen. Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten. További kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál. H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, hozom a két feldolgozást, ugyanis velünk lesz a Dr. Béres, valamint a Tűzvarázsló. Előtt a Madhouse zenei, ez már a Like a Prayer.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Holnapra ajánlott a réteges öltözködés, ugyanis reggel 12-13, napközben pedig 26, akár 27 fokot is mérhetünk, és nagyon sok lesz a napsütés, abszolút nem számíthatunk csapadékra. Csütörtökön feltámad a szél a 24 fok mellett, pénteken pedig érkezik egy kettős front, főként a délutáni óráktól záporokkal, zivatarokkal. Ott reggel 13, napközben a 25 fok a jellemző, szombaton 23 fok lesz, a kora reggeli órákban köddel, míg vasárnap 26-27-es csúcsokkal búcsúzik majd a hét. Mi pedig rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, de addig is jönnek a legjobbak, mint a Shakedown és az At Night, énekel majd Tóth Gabi, ez pedig már a Summertime, Jazzy Jeff-től és Fresh Prince-től.
2: Drums, please!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. A vonalban már itt van velem Polics József, Komló polgármestere, akivel az aktuális beruházásokról beszélgetek.
1: 48-as térnél itt már a héten látszottak a mozgolódások a Zengő Áruház előtti területen, de ott jövő héten már komolyabb munkákra is sor fog kerülni, és ez a komlóiak szempontjából, hogy mondjam, egy kulcs gyalogos közlekedési csomópont. Nagyon sokan járnak arra. Az egyik oka az, hogy vele szemben található a komlói buszpályaudvar, és a gyalogátkelő hely itt visz át a buszpályaudvarra. De hála Isten, van egy 80-100 méterrel előtte is van egy gyalogátkelő hely, de a templom téri sincs, azt mondom, hogy olyan messze, mert ilyen szempontból kulcs ez a csomópont. És mondhatom, hogy most már szűkül a pálya, mert elindultunk a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremtől, és most már itt vagyunk valójában az akció területnek a végén. Számomra nagyon fontos, hogy a hozzá kapcsolódó területek, amik kvázi közterületként néznek ki, de valójában a Coop tulajdonában vannak, és hála Isten sikerült megállapodnunk a Coop-pal, hogy ezeket a kvázi közterületnek látszó részeket a saját finanszírozásukból felújítják. Ezáltal mondhatom, hogy egy komplex térfelújítás tud megvalósulni, és nem marad a mögött lévő, nem önkormányzati tulajdonban lévő terület felújítatlanul. Itt most olyan munkálatokra kerül sor, ami érzékenyen fog érinteni mindenkit. Lesznek fakivágások, teljesen új pihenő, kisebb játszófelületek kerülnek kialakításra, és természetesen mindenhol megújul mind a gépjármű közlekedési felületek, mind a gyalogos közlekedési felületek. És ahogy mondtam, most már közeleg a vége, már szerződés szerint is, mert a szerződéses befejezési határidő az november 16-a, tehát itt összességében lassan 2 hónap múlva minden munkálatokat a kivitelezőnek be kell fejeznie, és a jelenlegi készültségi fok arra enged következtetni, hogy ezt a határidőt a kivitelezők tartani is tudják. Tehát ennyit tudok mondani a 48-as tér és a hozzá kapcsolódó munkálatokról.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, itt van a Molnár Ferenc Karamell és a Zeniten túl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Original Grand Spatzen fúvózenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfi lét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választott a Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Drágulnak a dohánytermékek a jövedék kiadó emelése miatt. NATO gépek lőttek le egy drónt Litvániában. Szépen süthet holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő. sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátó egységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár vélelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéni problémák miatt.
4: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább északon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Funky, mostantól 2 órán át, 6 óraig velem Whiteboy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel. Hangyával a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Nightshiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtegyek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszik-e, lájkolva, szívecskézve.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 percnyi funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy mondjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spetzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 17-én a férfi, ha elmúlt 40, de fejben 30 se. Egy ilyen mókás címet kapott ez az előadás, ami a Művészetek és Irodalom házában lesz. És ez mókásan egy férfiasan tökéletes este lesz tulajdonképpen. Két ismert színész, Szabó Simon és Inatai Ákos fog beszélgetni, és ez egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés tulajdonképpen, ahol Janikowski Éva írásai alapján keltenek életre férfi alakokat, és ezeknek a férfi lakoknak a segítségével gondolkodnak a férfilét mindennapi mélységeiről és magasságáról, úgyhogy férfiaknak kötelező, hölgyeknek pedig erősen ajánlott. Szeptember 17-én Vecsei H. Miklós és a Cube érkezik a Solnai Kulturális Negyed 78-as koncerttermébe. A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából nem pusztán egy olvasmány, hanem egy ilyen sodró, mindent elárasztó tapasztalat, aminek a ritmusa, a képei, a zeneisége, az nagyon mélyen és könnyen bevésődik az ember emlékezetébe, és pont ezért választotta Vecsei H. Miklós és a Cube a legújabb előadásuk alapanyagává ezt a történetet.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Új tagokat választottak az Alkotmánybíróságba. Jövő hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás. Holnap szépen süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
5: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
4: Sikeresen felbocsátották az EU Kopernikus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Mikor ment a Michael San Francisco
7: Douglas. Magyar hangja
6: Dörner György, igen, San Francisco utcáin.
7: Az egyébként nálunk nagyot ment?
6: Nagyot ment.
7: Igen? Csak akkor még fiatalok voltunk, annyira nem.
6: Mondjuk akkor hát nem, mint a Dallas, de...
7: Igen. De akkor volt ez a... Tehát a San Francisco Petrocelli...
6: Mindenki ilyen zenék hallatán a San Francisco utcáira asszociál, úgyhogy biztos, hogy...
7: Ugye. A hullámvasutakat megszégyenítő közutakkal, ugye ott a hegyoldalban, hogy látod az autót, nem látod, Nem? Az igen. Minden San Francisco-i krimiben legalább egy
6: itt
7: ilyen
6: van. Itt a környéken is van olyan, itt a hegy alja.
7: Picit kisebbek azok, ilyen olyan bukkanószerűek.
6: Meg úgy lefele, bele az aszfaltba.
7: Így. Na, neki mi ez?
6: Ez kérlek szépen, ez a Black Box-nak egy ilyen anniversary kiadványa. Touch Me, nem is tudom, talán a 30. évfordulóra egy ilyen Motown-os remixet.
7: Erről ennyit, hogy a pénteken ugye ezen matekoztunk, hogy hát, hogy akkor magyarul kéne. Tehát az előző mondat.
6: Jó,
7: tehát
6: a Motown-os, hát, ha egyszer Black hát ha egyszer Black Box-nak hívják a zenekar, Motown-os
7: remix-e, az anniversary.
6: A lemez kiadó is, ugye az egy stílus teremtett. Hát igen.
7: Meg még az anniversary.
6: Jó, okay. Szóval a fekete doboz, a...
7: évforduló. Jó van akkor. Na, DJ Ant.
6: Mi is forduljunk már előre.
0: A legjobb

0: Volt ott 24 környéken, talán márciusban volt valami, hogy bejelentett, hogy befejezi, aztán akkor 3 nap múlva meggondolta magát, és akkor ugye meg fél évre rá meg kijött a balhé.
1: Igen, most eltűnt, mint a aranyóra a ködben, de egyébként 23-ban valami a táncosaival volt valami affér.
0: 24. Igen. Azért mondom, hogy gyanús, hogy ő már lehet, hogy április környékén már sejtett valamit, és ilyen előre menekülve akarta befejezni a karrierjét.
1: Ő ilyen üstökösként robbant be, ugye főleg ugye a Purple Disco Machine a It's About Damn Time.
0: Igen.
1: Val ugye Grammy-t is kapott a remixért a Purple Disco. De történt valami testszégyenítés, vagy testsúly szégyenítés.
0: Igen, ez a és, igen. Ami hát azért, lássuk be, ugye van az a mondás,
1: hát az
0: ugye,
1: ő amikor esetében, igen.
0: A bagoly meg a veréb ugye fejméretről vitatkoznak, tehát hogy a Lizzónál is ugye hát egy, hogy is mondja, egy nagyobb felületen szép, ugye ezt így szokták mondani, hogy a Lizzo, hát, és hogy...
1: Hát igen, de a táncosok között én láttam, tehát hogy ugye a hasonló karakterű...
0: Ja, én azt nem tudom, igen. De mindenet akkor se, tehát hogy... Na, hát hogy pont igen. Ez érdekes.
1: Hát nem tudom, visszafelé is működik ez, tehát azt is lehet mondani, hogy te gebe, értetetlen.
0: Nem, de azt hiszem pont ugyanaz volt, tehát hogy pont... Tehát a... Más szemébe a szálkát, klasszikus esete. Ugye.
1: Hát aztán volt itt minden valaki, a vallási szempontból is volt ilyen szégyenítés, volt minden.
0: Igen, szóval és ott... akkor a szöveg azt mondta, hogy az igen. Egész bullshit, meg csak hogy...
1: Igen, de el is tűnt most, úgy néz ki. Meg hát ugye, amit mondtál, említettél, én erről nem tudtam, hogy be akarta fejezni.
0: Meg befejezte, meg volt, hogy letörölte már az összes social media platformot, aztán megint vissza az egész.
1: Én sajnálom, mert egyébként ugyanúgy, mint úgy vagyok vele, mint a Bruno Mars, hogy kicsit így felpesdítette ezt a stílust.
0: Abszolút.
1: Így a funkos klasszik diszkó vonalat.

0: részben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hú, ettől Efi nagyon ki volt.
2: Mitől?
1: Hát, hogy a Dua Lipa végül férhez ment valaki máshoz, mint ő.
2: Miért? Ez ilyen plátói nála? Nem már.
1: Efinek a Dua Lipa az óriás nagy crush-a.
2: Igen.
1: Persze.
2: Ezt nem tudtam.
1: Ma, hát akkor kedves hallgatókat, beavatjuk itt mindenkinek az érzelmi esélyt.
2: Jaj, nem szép dolog ilyeneket kibeszélni.
1: De nem, mert ezt adásban is megbeszéljük az Efibe. A Slim Fit meg meg óriás Ariana Grande rajongó között. Meg teljesen. Tehát, hogyha Ariana Grande jönne, hogy akkor Slim Fit Will You Marry Me, már abban a pillanatban.
2: Én a feleségemért rajongok.
1: Persze, mert hát hallgatja az adást. Én ugyanígy vagyok ezzel. Meg mert gyáva vagyok.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Úgy lehet, most nagyon pontosan kell fogalmazni, tehát még mielőtt Blik címlap lennénk, tehát hogy mindenki a saját feleségén rajong, tehát, hogy mennek.
2: Ja, de miért?
1: Nem, mert mondtad, hogy én a saját feleségemre, és mondom, én is, de nem a tiedért, én is a saját.
2: Ja, csak értem, igen.
1: Tisztázzuk a dolgokat.
2: Ja, az az drágám, Géza vagyok én is, imádlak én is.
1: Na, hangja, köszönjük közben, hogy az óra végére értünk, úgyhogy megint egy kitűnő funky 60 percnek a végénél vagyunk. Jövőket.
2: Igen, nagy kedvencemmel zárunk, Nile Rodgers.
1: Miket nem mondasz. Na, várunk vissza egyet, Uva. Szia, szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelik novembertől a cigaretta jövedék kiadóját. Római kori pénzekre bukkantak a drávánál. Holnapra jó sok napsütés juthat, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedékkiadójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal 9 tartózkodás ellenében szavazták meg. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000 évvégéig, tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedékkiadója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugdíjadatszolgáltatási rendszere. Az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugdíjadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugdíjadatszolgáltatási lehetőséget. 424 ezer nyugdíjadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Római kori pénzeket találtak a drávánál. A kaposvári Ripl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A 3. századból jelentős lelet például Gallienus pénze, amely a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Világom a Black Eyed Peasből számtalan más alapítvány mellett egy STEAM elnevezésű oktatási program támogatója és szószólója, aminek egyik fő célkitűzése, hogy minél több mérnököt képezzenek a jövő generáció tagjaiból. Úgyhogy a mai napot egy picit talán ő is a magáinak érzi, mert ma van szeptember 15-én a Mérnökök Világnapja.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék egy évvel a teltházas premier után visszatér New Yorkba, november 19-én egészen pontosan. A Crystal Waters nevével fémjelzett I Am House elnevezésű este, ahol is szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok, az eredeti vokalistákkal. Sissy Peniston, Barbara Tucker, Inaya Dane, Duane Harden, és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is. 100% Pure Love, ez jön már is itt a Besten.

Best of FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feel in Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling

Best FM a legjobb zenék, nem ők találták ki ezt a kifejezést, de ők tették annyira népszerűvé és elterjedté, hogy még az oxfordi értelmezők kézi szótárba is bekerült. Jön a Bottle és a Destiny's Child.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyáron a fogyasztóvédők. Átadták a Diák Oscar díjakat Torinóban. Szépen süthet majd holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Két tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő. Sőt, bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a Diák Oscarokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Holnap a párai és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tavaly befejeződött világkörüli turnéja óta nem is nagyon lehetett látni Justin Timberlake-et színpadon. Csütörtökön, szeptember 10-én végre megtört a jég. Jay-Z vendége volt Párizsban, és egy eléggé ritkán előadott dalt, a Holy Grail-t nyomták el együtt a színpadon. Nálunk most a Cry Me a River-rel indítja a következő órát itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Vibe-ból. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Keith D. Davis most azzal próbál védekezni, hogy hát egy korábbi interjúban ő csak azért mondta, hogy ő szervezte meg a Tupac Shakur elleni gyilkosságot, hogy keményebb arcnak tűnjön az alvilágban, de ebből semmi nem igaz. Késő bánat, mert hogy az esküdtség viszont pont leginkább ezen vallomás alapján ítélte őt bűnösnek, és hogy pontosan hány év néz ki neki a rács mögött, az majd október 13-án derül ki, de minimum 40-re lehet számítani. Jön Tupac a

FM a legjobb zenék, hogy a mínusz egy Celsius fok az ára annak, hogy ez a ma reggeli délelőtti köd ne ismétlődjön meg, akkor részemről áll az alkú. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a mai 27 fok helyett csak 26 fok lesz a holnapi maximum, de cserébe a ma reggel tapasztalt ködre már nem kell számítani, sőt, se csapadék, se front, se szél nem lesz sehol országszerte a holnapi nap folyamán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés, a héten tartják a budapesti sportág és hangszerválasztót. Sok napsütés, kevés felhő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: És hogy mi minden választja el az ausztrál Vanessa Cartont az olasz Black Machine-től? Hát egy óceán az minimum, és nem csak földrajzilag, hanem itt nálunk a Besten is, mert hogy kettejük között majd Zséda érkezik az óceánnal, de a How Is It megelőzően már is a Thousand Miles nyitja az előttünk álló 60 percet itt a Best FM-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, hogyha ezt a most érkező dalt egy kisgyermekes szülő írta volna arról, hogy hányszor kell elmondani, hogy pakolj el magad után, ne hagyd szét a dolgaidat, akkor nem two times, hanem legalább 100 times lenne a címe. Enli érkezik itt a Best-en a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha azt mondom, hogy a most érkező Eve nem csak rapperként, de színészként is tevékenykedik, talán sokaknak beugrik halványan róla az emlék a Triple X című akciófilm egyik jelenetéből, pedig azért annál ő komolyabban is tolta. Olyannyira, hogy 2003-ban ezen a napon indult el a saját napi vígjáték sorozata, a UPN.

Best FM a legjobb zenék. 2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátok az ide a Morcsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éve belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day-jel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan mindegyik koncertjükre még azért pár jegyet lehet kapni, de gyakorlatban azért kijelenthetjük, hogy 10 teltházas bulit fog nyomni Düsseldorfban 2 hét alatt a Backstreet Boys. Pontosan 10 nap múlva, szeptember 25-én kezdődik a nagy menet, nálunk pedig a Get Down-nal érkeznek majd a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Már párszor én is elmondtam ezt a történetet, hogy egy internetes, hát nem is tudom, trollkodásból született meg ez a dal, mert hogy valamiért elkezdett terjedni az a hír, hogy Brandy és Monika rosszban vannak. Nők pedig egyfajta válaszként csinálták meg ezt a duettet, és még ez sem volt elég. Sőt, még az sem volt elég, hogy 1998-ban ezen a napon együtt léptek fel az MTV Video Music Awards díjátadó gálán ezzel a dallal. Még utána is ki kellett adni egy közleményt, hogy a lányok jóban vannak, közös öltözőjük volt, és együtt készültek az előadásra. The Boy Is Mine, ezen itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék 6 évvel ezelőtt ezen a napon, 20. szeptember 15-én történt meg először az a Sotheby's aukciós ház életében, hogy hip-hop és rap előadókhoz köthető erekék és relikviák kerültek kalapács alá. Volt a szerelmes levél Tupac-től, Aranykorora, Notorious B.I.G.-től és Burjacky, a Salt-N-Pepa-tól, majdnem 24 000 dollárt adott érte valaki.

Best FM a legjobb zenék, zárom a keddet, zárom a Night Shiftet. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerekkel indulunk, mixben, 6-8-ig természetesen, hogy az lenni szokott hétfőtől vasárnapig itt a Besten. Szóval pop és rádiós lágerek DJ Effendivel meg velem, most meg Junior Jackkel a búcsúm. Jön az eszembe, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.